0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a biszki csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Kattanj rá!
1: Kattanj rá!
0: 96.4
1: Base FM.
0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Base FM.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

shit. Bang, bang, bang, bang. 96.4 Beast FM.

0: was into the chick. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Besten kívül is.
1: bassfm.hu.
3: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: what you heard. It's what you hearing.
1: What you hearing?
0: It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
3: A külföldiek hajtották a hazai turizmus bővülését tavaly, megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Egyre melegszik az idő, néhol 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezett jó sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
3: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél többfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Még nem késő pótlékmentes részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Biztonságosak Európa természetes fürdővizei. Közeleg a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A szakembereket érdemes ilyenkor kihívni, mert most gyorsabb lehet az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők, a családi házak esetében viszont a katasztrófa védelem honlapján kell időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. A kéményeket érdemes időnként átnézetni, mert ha gond van velük, akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az unió minőségi előírásai alapján, és csak 1,5%-uk tartozik a kifogásolható kategóriába egy friss felmérés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Magyarországon ez az arány egyébként 64%-os. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A Váranyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal juthat el ottalvós vándor és napközis táborokba és élménynapokra. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, mindenkinek szuper szerda reggelt. Megyünk tovább, érkezik egy jó négyes, mindenki a modern megoldásokban tamatoztatja a tudását, érkezik Internet Money, Ghana, Don Toliver, Anyway, és a nagy sikerű Lemonade. Itt a 96 Bass FM-en szerdán is, tudjátok.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Sandra C megkérdőjelezhetetlenül megalapozta már a nevét a UK hip-hopban, többek között olyan daloknak köszönhetően, mint a Lil Babyvel közös Band for Band. Ez forog itt a 96.4 Biz FM.

0: in a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: A külföldiek hajtották a hazai turizmus bővülését tavaly, megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Egyre melegszik az idő, néhol 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezett jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár. Nem jó hír a hazai méhészeknek.
2: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a koraújkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy szuper hazai dal, egy hölgytől és a csapattól, BSV Nagybogi, Always Be Mine. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96 Base FM-en.

0: Vészközlekedés.
1: Szuper szerdát minden vészesnek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülnötök a 18. kerület több pontján, többek között a Dembinszky utcában, a Mátyás Király utca és a Hunyadi László utca sarkán, illetőleg a Német József utcában, valamint a Betlen utca két pontjában, úgyhogy ha itt van dolgotok, vagy erre haladtok, erről mindenképpen érdemes tudni. Szágódunk tovább, érkezik nálunk Akon, és hogy mindenkinek nagyon szép napja legyen, én az Akon's Beauty. Itt a 96 Base FM.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Molye, Silent Eddy, Skilly Bank, Shenseea közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Még nem késő pótlékmentes részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Biztonságosak Európa természetes fürdővizei. Közeleg a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igényelni.

0: Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A szakembereket érdemes ilyenkor kihívni, mert most gyorsabb lehet az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők, a családi házak esetében viszont a katasztrófa védelem honlapján kell időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. A kéményeket érdemes időnként átnézetni, mert ha gond van velük, akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az unió minőségi előírásai alapján, és csak 1,5%-uk tartozik a kifogásolható kategóriába egy friss felmérés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Magyarországon ez az arány egyébként 64%-os. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A Váranyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal juthat el ottalvós vándor és napközis táborokba és élménynapokra. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szerdát és kellemes napot mindenkinek, a mikrofonnál RP. Megyünk tovább Lil Frakkal és a szomorú szakítós dalával, Átbasztál, így szerda reggel is.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Biti bandita, mint a viszki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele.

0: mint a nyugat. És nem értek el.
1: Közlekedés.
2: Szuper szerdát mindenkinek és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Több helyen lezárásra kell készülnötök a 17. kerületben, többek között az Ágas utcában, az Egervár utcában, a Böcsöne utcában és még jó pár helyen. Ha ezeken az utcákon haladtok, akkor ezt érdemes kihagyni. Érkezik nálunk Travis Scott és jön a 4x4. Itt a 96.4 SFM.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Menjünk tovább egy nagyon jó sikeres hazai kólabbal. Az egyik része csapat, a másik pedig egy szóló előadó. Görbetűgröt tart a mai fiatal lányoknak, illetőleg a társadalomnak is. Tulajdonképpen rengeteg 40-es nő már kiégett, és a dalból kiderül, hogy miért gondolják így a srácok. Van benne egyébként némi igazság. Jön BSV Biolux közöse, és dübörög a Lidokain. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Viszmajor helyzetet hirdettek a tavaszi fagykárra. Két medvetámadás is volt tegnap Romániában. Néhol jöhet zápor, de alapvetően napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Tárca honlapján azt írta, ez a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, illetve 12 járás kivételével az ország teljes területére érvényes. A kárigényeknél a közlemény kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Továbbra is az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a rendőrök az utakon. A razzia egész héten tart egy nemzetközi roadkill akció keretében. Péntek reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növelheti a balesetek kockázatát. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcs az egészség fejlesztés, az egészség értésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi hanamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Két medvetámadás is történt tegnap Romániában. Brassó megyében egy vadállat egy 53 éves férfire rontott rá, ő a fején és a hasán sérült meg. A Transfogarasi úton egy német turistához kellett mentőt hívni, a nőt a bal karján harapta meg egy medve. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

mondom ő van. 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Megmásszuk a dombokat, méghozzá az agórai dombokat. Aki ebben a segítségünkre van, az MS, mint Doja Cat, érkezik tőle az Agora Hills. Itt a 96 Bass FM.

0: Rap, hip hop.
1: Kaja, rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Közlekedés.
2: Szuper szerdát és kellemes napot mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Napközben időszakos lezárás nehezíti a haladást a 9. kerületben, a Sobieski János utcában. Erről mindenképpen ajánlott tudni. Konkrétan a Gát utca és a Sobieski János utca sarkától nem messze található ez az időszakos lezárás. Érkezik Azaria, és jön tőle az Okari, itt a 96-nél BSFM-en.
1: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.

0: Shut the fuck up, Long Isle. Get the fuck up, worldwide. Get the fuck up.
1: Olyat rakott a négye, hogy az agyatokat eldobjátok bőven 130 millió feletti megtekintés 8 hónap alatt, és ez nyilván folyamatosan növekszik. Ahol első helyen nyitott, UK Afrobeats lista, UK Hip Hop R&B lista, US Rhythmic Airplay Billboard lista első hely, US World Digital Song eladások listája szintén első helyen, úgyhogy a pici lány nagyot gurított, lassan már ott tartunk, hogy a Dolce és Gabbana és beáll a Chanel mögé. Érkezik Tyla és a kiváló felvétele a Chanel itt a 96 BSFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Több külföldi turista látogatott hozzánk tavaly, mint 2024-ben. Közepes az idei akácméz termés. Néhol akár 30 fok is lehet ma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból,

0: Irakból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezett jó sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.8 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, beugrunk a dzsungelbe, és körbenézünk az egyik csúcsragadozóval, jön a Bagheera, betonofi tolmácsolásában, itt a 96.8 Bass FM.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A következő dal nem pont a szerelmet állítja a középpontba, vagy hát speciálisan igen. Belánó BSB jön, és a Bullshit.

96.4 BSFM. Rap, Hip Hop, R&B.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobb tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Girl, we need to run this back.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Érdemes még nyáron átnézetni a kéményeket. Kárpátaljai gyerekek táboroznak a Katolikus Caritas programja keretében. Közeleg a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
3: Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A szakembereket érdemes ilyenkor kihívni, mert most gyorsabb lehet az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők. A családi házak esetében viszont a katasztrófa védelem honlapján kell időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. A kéményeket érdemes időnként átnézetni, mert ha gond van velük, akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérkezés is okozhatnak. Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az unió minőségi előírásai alapján, és csak 0,5%-uk tartozik a kifogásolható kategóriába egy friss felmérés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Magyarországon ez az arány egyébként 64%-os. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Caritas nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A Váranyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal juthat el ottalvós vándor- és napközis táborokba és élménynapokra. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rock. Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot és egész napra balesetmentes haladást kívánok. Árpi vagyok már, is megosztom veletek a részleteket. Forgalmi rendváltozásra kell készülnötök a 13. kerületben, a Rejter-Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Ha itt van dolgotok, erről érdemes, hogyha tudtak. Jön BSV, mióta elhagytál itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.
2: Ma

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkezik egy kiváló hármas. Alapvetően a kompozíció úgy néz ki, hogy egy középtempós R&B dal, amelynek a szövegvilágában a hírnév, a vagyon csábítása és buktatói szerepelnek, illetőleg egy olyan nőre utalnak, aki bármit megtenne az, hogy híres legyen. Ez nem más, mint a Popular, és akik előadják The Weeknd, Playboi Carti, Madonna. Érkezik ez a zseniális felvétel itt a 96.4 Beats FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: A Csepel Plázában rólad szól a nyár! Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd, vagy egy Samsonite bőrön. Szettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
3: Építés, játék,

0: XFM. Hírek.
1: Folytatódik a razzia, ittas és bódult sofőrökre vadásznak az utakon. A szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a férfiak figyelmét, alapvetően napos időnk lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Tárca honlapján azt írta, ez a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, illetve 12 járás kivételével az ország teljes területére érvényes. A kárigényeknél a közlemény kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Továbbra is az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a rendőrök az utakon. A razzia egész héten tart egy nemzetközi roadkill akció keretében. Péntek reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növelheti a balesetek kockázatát. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcs az egészség fejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megszervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Két medvetámadás is történt tegnap Romániában. Brassó megyében egy vadállat egy 53 éves férfire rontott rá, ő a fején és a hasán sérült meg. A Transfogarasi úton egy német turistához kellett mentőt hívni, a nőt a bal karján harapta meg egy medve. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A páros egyébként, amikor közösen csinál dalokat, nagyon-nagyon érzik egymást, és mi sem bizonyítja jobban, mint például a következő dal, amely nagyon-nagyon sikeres lett. Jön Manuel Mori Jones közöse és a Voodoo Baba itt a 96 Ibiza FM.

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szerdát nektek. Megyünk tovább, érkezik egy jó latin hármas, országukban egyébként nagyon-nagyon népszerűek. Ez a dal viszonylag meglepte egyébként a követőket, de hárman egyébként nagyon érzik az összhatás. Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow, és érkezik a Dembow itt a 96 Ibiza FM-en szerdán is.

0: 96.4 Bizz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Bizz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíre fáj, ahogy iszi a Dunának a muta kamuhádát.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítványa rendelkezik,

0: céggel kezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
1: Építés, játék!

0: XFM. Hírek.
1: Több külföldi turista látogatott hozzánk tavaly, mint 2024-ben. Közepes az idei akácméz termés. Néhol akár 30 fok is lehet ma. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezett jó sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 19+.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, június 17-én szerdán. Remélem, hogy megtartjuk együtt a felező bulit. Én vagyok rá, Faragó Jankának hívnak, és a másik oldalon remélem, hogy felkészültetek. Lil Nas X és Jack Harlow dalára. Ez az Industry Baby a Bass

96.1 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, a most érkező Tideni és Szakács Gergő dal központjában a sikerkeresés áll, nem véletlen, hiszen Tideni 16 évig volt a sport körül, ez az életem. Mondta.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Talán nem csodálkoztok, hogyha azt mondom, hogy vannak olyan emberek, akik még egy e-mailt sem tudnak egyedül megírni. Pifu meg ezt a dalt, felénekelte, megzenélte és összerakta. Ez a Változnak a helyek a BSFM.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

96.1 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B. Érkezik Doja Cat, aki annyit trollkodott az interneten az elmúlt évek alatt, hogy senki nem számított rá, hogy ilyen romantikus dallal rukkol elő. Aztán jött az agora hihez, és mindenki hirtelen érzelmes lett. Kellemetlen, ugye?

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Innen aztán senki nem megy sehová, és ez nem egy elfogató barancs, hanem csupán a kedvenc zenéitek okozzák ezt, amit a következő órában is bízzatok ide. Én Faragó Janka vagyok, Lil Freckkel indulunk. Itt lesz ez a Csöpnyit explicit dal.
1: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy iramba.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Kiss FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bills FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha Manuel egyszer boldog lenne, akkor a magyar zeneipar valószínűleg pánikba esne. Addig viszont itt a négy jó, mert a bánat továbbra is toplistás műfaj. Itt a Bills FM.

96 egy Bass FM, Rap Hip Hop R&B, képzel csak el, hogy kiadsz egy dalt, megy egy évet, aztán egyszer csak a TikTok felkapja, és nagyobb lesz, mint valaha. G.I.D., 21 Savage, Baby Tate valószínű nem arra számított, hogy ugyanarra a 15 másodpercre fog több millió embert átogni. A Surround Soundban.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Képzeld csak el, hogy kiadsz egy dalt, megy egy évet, aztán egyszer csak a TikTok felkapja és nagyobb lesz, mint valaha. G.I.D., 21 Savage, Baby Tate valószínű nem arra számított, hogy ugyanarra a 15 másodpercre fog több millió embert átogni a Surround Soundban.

96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Érkezik a Pogány induló, aki olyan tempóban nőtte ki a magyar undergroundot, hogy mire sokan megtanulták a nevét, már a fesztiválok főidős fellépője volt. A vicc pedig az, hogy még mindig fiatalabb, mint sok hallgatója kedvenc albumai. Ez a dal a címe alapján azt is sietnénk, hogy valami kedves, szerelmes sztori, aztán pedig rájövünk, hogy a Pogány induló nem az a srác, aki virágcsokorral oldja meg az életet, inkább kimondja azt is, amit mások még maguknak sem mernek. Hát akkor következzenek ezek a felszabadult percek itt a 96.1 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban. A gyönyörrel!

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B a hét közepén, gyertek és tegyük bele a kakaós csiga közepét a napotokba. Itt a Bass-en lehetőség van akár online is hallgatni minket, www.bassfm.hu, de Shankfly és Azzi pedig rákészül, hogy pak-pak.
1: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Rapipe R&B, érkezik a BSV zenekar és Nagy Bogi, akiknél igazán indokolt lenne egy egész nagy lófarm tartása, mert hogy annyira királyul meg tudják lovagolni a pletyka hullámokat, hogy ez már a nagyon sokadik közösük, ami félreértésre ad okot. A kedvenc rádiótokban szól az Always Be Mine.

FM 96.4 Bass FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

96.1 Kész FM, Rap Hip Hop R&B. Az van, hogy Dashnél soha nem az a kérdés, hogy miről szól a dal, hanem hogy hány óráig marad a fejben. Ez a dal pont ilyen, nem magyarázs, csak beül melléd, és hazavisz. A Winnie Pooh.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

96.1 Bass FM, Rapipel, PRMB, Candy Crummer és SZA a szerelem bajszát húzogatják ebben a számban. Hát akkor a kedvenc rádiótokban, Minyáú, itt van a Luther.

0: Hip Hop.
1: Faragó Janka vagyok, és dobjuk be a következő órát Doja Cat dalával. Ez lesz a Bassen az Agora Hills.
0: Műsorajánló.

szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, hogyha lesz egyszer zenei mennyország, ahol kibékülnek azok az előadók, akik egykoron egy csapat voltak és összevesztek, akkor Michael Curtis és BLR dala eléggé esélyes az első sorba. Ez a

96.1 Bass FM, Red Hip Hop R&B, érkezik Latto és Ice Spice közöse, a GYAT, ami konkrétan egy túlzott, meglepett reakció rövidítése, amolyan slangként tehetjük a szótárba.

0: 96.4 Peace FM. Rap, Hip Hop, R&B. Peace.
1: Yeah, yeah.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és köszi szépen a mai közöset itt a Bass-en. Holnap reggel 10-től kezdjünk itt mindent. Most Frida Bia érkezik, és jó rádiózást mindenkinek. Szép délután, itt az Jude Law és a Sötét.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj a...
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Építés, játék,

0: store.hu.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez

0: 96.8 FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Burna Boy, aki már a VB színpadát is felrobbantotta. Ez a City Boys, a B-szen.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

98.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Csatlakozhatok hozzánk a social médiában. Megtaláltok minket Facebookon és Instán is. BFM Hungary néven, a BSV-vel és a Passporttal folytatjuk. Itt a 96.4.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Manuel haja volt már barna, szőke, és most egy újabb stílus mutatott meg nekünk. A turné bejelentős Instagram posztjában fonott haja van, és szerintem nagyon-nagyon jól áll neki. Ha gondolod, csekkold, ezt tőle a Need You, itt a 96.4.

96.1 BFM, rap, hip-hop, R&B. Designer Brooklynban, New Yorkban született. Abban a negyedben, ahol The Notorious B.I.G. és Jay-Z is. Ez tőle a Panda, itt a 96.4-en.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő hazai zenéket is pörgetek, mint például az Always Be Mine, úgyhogy érkezik a BSV Nagy Bogival. Itt a 96.4.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 499 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Krisztinek szól a Bak Bak, Destől, Youngfly-tól és Azariától. Itt a 96.4.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Lévén elmegyünk tovább, aki az egyetemen pszichológiát tanult. Azonban, ahogy egyre sikeresebb lett a zeneiparban, ott kellett hagynia. Ez tőle a hip-hop a 96.4 Biz FM-en.

98.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B, Post Malone a Better Now című dalában a híres producerrel Frank Dukes-szal dolgozott együtt, aki egy interjúban elárulta, hogy ez a dal nem egyetlen ihletett pillanat alatt született, hanem korábbi, fel nem használt stúdiófelvételek darabkáiból legozták össze. Mutatom is, itt a 96.

96 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Big Mamával, azaz Laróval megyünk tovább. Ez a Kajat kollabja Ice Spice-szal közösen, itt a 96.4-en.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Még 2005-ben jelent meg Chamillionaire egyik legnagyobb slágere, a Riding, ami akkor hatalmas rekordot döntött. Ez volt a legelső olyan dal, ami négyszeres platina lemez lett, mindössze csengő hangeladásokból. Pörgetem is a 96.

0: nehéz közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Tamás írta meg nekünk, hogy a 9. kerületben lassú a haladás a Mester utcában. Nagyon szépen köszönjük az infót, mindenkinek sok-sok kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Pifotól pörög, a változnak a helyek, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.7 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Future, Maszkov zenéje a közösségi média egyik legelső nagy zenei kihívását indított el a megjelenése után. A Maszkov Challenge-nek az volt a lényege, hogy klasszikus hangszereken játszó zenészek a dalfúval a témáját vagy alapját játszották le, hidat képezve a komoly zene és a trap között. Pörög a dal a 96.4-en.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Építés!

reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő zenéket hozok, mint például az Astronaut in the Ocean, Mezvolftól, itt a BSFM.

0: Nehéz közlekedés.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha tehetitek, kerüljétek el a 14. kerületben a Stefánia utat, mert torlódás alakult ki. És hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Pörög az Ómama, Destől és Youngfly-tól, itt a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption, de falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

96.7 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B, KSI Párizsban járt, ahol leült az Eiffel torony elé, és kirakott egy táblát maga elé, miszerint, hogyha sikerül megnevetetned, fizetek neked 100 eurót. Egy csomóan sorba álltak, és igen sok embernek sikerült is. Ha gondolod, csekkold a videót az oldalán, ezt tőle is Tripirettől a Tikovit a 96.4-en.

0: a mélyében, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Rap, hip-hop,
2: R&B.
1: 96.4 BSFM.
3: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Eminemmel megyünk tovább, aki a karrierje során eszméletlenül tehetséges hölgy előadókkal featelt már, például Nicki Minaj-zsal, Pink-el, Beyoncé-val, Rihanna-val és Dido-val is, akivel pörög a Stan. Itt a 96.4.

meg. A zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Épít!

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Hősökkel, Digóval és Tibával és Ismersz Rég című közös dalukkal itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: csak a 96.4 Base FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, ez alatt az idő alatt tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. Lil Dök és J. Cole párosa után egy másik párossal megyünk tovább, most már magyar vizeken vagyunk. Érkezik Tédeni és Manuel egy korábbi dala, aminek a címe Jóga. Na, jogára fel, srácok, itt

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Amerika és Anglia találkozott az imént egy dalban, méghozzá Saint Rassi és Lil Bibi közös dalában, a Band for Bandben. Mi pedig gurulunk is tovább, méghozzá Azariával, tőle is ikonikus dala szóljon a Four Moods, itt a kedvenc rádiótokban a 96 Bass FM-en.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók. Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, egy meg nem értett Jennyvel, ő nem más, mint Doja Cat, és tőle is Agora Hills című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, már mutatom is, mivel megyünk tovább.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy tudtok üzenni továbbra is. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-499-99-es telefonszámon. A folytatásban Lil Frakkal megyünk tovább, és nem mindennapi, nem hétköznapi, fogalmazzuk úgy, hogy szakítós dalával, aminek a címe Átbasztál. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Közlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás az 5. kerületben, méghozzá a Vekerle Sándor utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pifuval, Tőle is változnak a helyek című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, méghozzá BSV-kel és By Alex-el, ez pedig közös daluk a Lidokain, itt a kedvenc rádiótokban.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, nagyon komoly magyar poszi trackkel megyünk tovább. Jönnek hősök, Digo, Sziszka, Finucci, Tékid, SM, Subbassmaster és Blush, ez pedig Szófel 3 című közös dal.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620 96.4 99 90.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Tyler Chanel című dala után pedig VZ-vel fogunk tovább menni. Tőle is pörögjön első nagy slágere, a Jamaica. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, kapaszkodjatok, adunk az érzésnek, mondhatnám úgy is, hogy adunk a tempónak is. Érkezik The Weeknd, tőle is pörög Blinding Light című dala, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen,

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A folytatásban Kendrick Lamar és SZA Grammy-díjas dalával megyünk tovább, ez pedig Luther című slágerük itt a BSFM-en. If

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Vele is léptünk az utolsó fél órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Ez alatt az idő alatt tudtok nekem még üzenni, telefon, SMS, Viber 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Ami Ádinkkal, azaz Betonhoffival fogunk tovább gurulni, tőle is pörögjön Páncél című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1-en.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Záró már a Revolution munkatára, Jack Harlow és Doja Cat Just Us című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a Beats FM-en, sziasztok!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en. Mutatom is, miben megyünk tovább.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: she has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Base FM. Rap, okay, hip-hop, R&B.
2: Safety Bros. Sazon. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. Te tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el. A

0: Bro, vágod?
1: Ez a 96.4
0: Beast FM. Rap,
1: hip hop,
0: R&B.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Jack Pace Crew. Sose tudod, hogy ki van vele?

Aki átmond, mondjon békés. Ha annak, vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb az, mint

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: hangzik.
1: A bling.
0: A kuma, a cimbim. Ja, az nem, az
1: new school.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy mit.

0: a széfet. Kérem az angyalokat, hogy adjanak szépet.
1: Base FM 96.4 Base FM.

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.